0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 29-e szerda van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobro došli u našu dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem programu govorimo o međunarodnom stručnom usavršavanju hrvatskih odgojitelja, učitelja i nastavnika održanom u Puli, na kojem je sudjelovalo i 15 pedagoga iz Mađarske. Prisjetit ćemo se i pudarine starog šokačkog običaja, čuvanja grožđa te događaja i znamenitih osoba povezani s 29. srpnja. Donosimo i prilog o mađarskom promidžbenom filmu posvećenom ljepotama Kvarnera i Opatije. O glazbenim trenucima prisjećamo se na nezaboravnog Olivera Dragojevića i njegovih pjesama. Emisiju uređuje Andrija Pavleković, priloge su pripremili novinar Tomo Fury i novinarka pripravnica Lea Škrlin. Dok tonskim stolom upravlja Ladislav Štraser. Ostanite s nama u sljedećih 120 minuta.

proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2026. godine. Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Kisi tette a Duna Media szolgáltató non-profit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszere Kft. Mérdomelé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Saját útját járja a hagyomány és megújulás között. Cutor Róbert, magyar örökségdíjas cimbalom művész. Világzenei hatások egy fiatal jazzzenész játékában. Palásti Máté, junior prímadíjas gitárművész. Van egy hangszer, amely egyszerre dobog, csilingel és mesél. És vannak muzsikusok, akik nem csak megszólaltatják, hanem tovább írják a történetét. Cutor Róbert cimbalmos, aki zenész dinasztiába született, és akinek életében a cimbalom nem választott hivatás, hanem sors. A verők már gyerekkorában kézre álltak, az út pedig Szegedtől a nagy zenekarokon át európai színpadokig vezetett. Virtuózitás, hagyomány, örömzenélés, és az a bizonyos, semmivel össze nem téveszthető cigányzenei lüktetés. Cutor Róbert cimbalmossal Szerda T. Fanni beszélget.
2: Amikor telefonon egyeztettük az interjú időpontját, ugye egy vajdasági koncert előtt szerettem volna beszélgetni, de mondta, hogy nem lehet, mert egy másik koncertről siet ide, és nem lesz már rá idő. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok a felkérés és a muzsikálás?
3: Vannak időszakok zenészek életében, mikor összejönnek a muzsikálások, tehát amit el lehetne osztani egy egész évre, az besűrűsödik egy hónapba, hát a december ez sajnos, vagy hál' Istennek ilyen, egymást követik a föllépések, a koncertek.
2: Hogyan lett önből zenész? Egyértelmű volt a családi háttér adta, hogy indult ez a pálya?
3: Igen, én úgymond zenész családból származom, tehát visszamenőleg az ősökig, ők déd apák, tehát az én ők nagyapámról Dankó Pista nótát is írt. A Vásárhelyi sétatéren Béla cigány muzsikál, és a Kece csárdás, ugye a zenész romáknál, így mond, muzsikusoknál, náluk mindig van egy ilyen családi csúfnév, a mi családi csúfnevünk, ez a ragadvány nevünk, ez a Kece, és ez Kece csárdás néven van megzenésítve. Úgyhogy visszamenőleg nagyon-nagyon régről vannak. Ugye édesapám, ő zenész, ő autodidakta módon tanulta zenét, ő cimbalmozik, dobolt, és utána cimbalmozott. Édesanyám részéről én magyar származású vagyok, ő nekem ekte magyar családból származik, de mi Szegeden éltünk, a családunk, és az apai rész volt az erősebb, keresztapám csellós volt, nagyapám primás volt, tehát innentől kezdve az erősödött az a rész, a zenei rész, és végül is ma egyértelmű volt magát értetődött, hogy zenész lesz belőlem is, mint ahogy a bátyám is, és az öcsém is zenész lett.
2: De hány éves volt, amikor kiderült a tehetség, mikor fogott először ütőt a kezében?
3: Szerintem, hát én vissza nem emlékszek rá ugyan, de amit mondanak, hogy én már 2 évesen a cimbalmon mászkáltam, hogy a cimbalom az már adott volt, ugye ez egy terjedelmesebb hangszer, de igazán amire úgy visszaemlékszek olyan 6-7 éves koromra, mikor úgy elkezdtem, még édesapám tanított akkor, és utána a zenéiskolában Balogh Kálmántól és Farkas Zsanyitől tanultam Szegeden, a szegedi zenéiskolában.
2: Aztán került a Rajkóba, ugye ez egy ismert tehetséggondozó iskola.
3: Így van, 1984-ben felvételiztem Rajkó zenekarba 9 évesen, és mint különleges tehetségkor engedménnyel, ugye mert 11 éves kortól van inkább, tehát akkor van az iskola is, az általános iskola is onnantól van, tehát én egyszerre 2 osztályt jártam akkor, különleges tehetségként fölvettek, és ott voltam, mint szólista, úgy kerültem be igazán, hogy a kis zenekarba, csak ugye a Farkas Gyula bácsi, aki a Jóisten áldja meg, ő tanít ott minket, ő egy szuper tanár volt, apa, tehát ő gondoskodott rólunk végül is mondhatni, és vitt fel a lakására, hogy minél hamarabb megtanuljam a műsort, és utána már én 10 évesen már a nagy zenekarban játszottam.
2: Hogy képzeljük el ezt az iskolát? Ez egy egész napos muzsikálás és tanulás?
3: Hát ez ugye arról szólt, hogy mi kollégisták voltunk, de mi a kollégiumba kerültünk föl, meg voltak kint lakók is, akik pesti származásúak voltak. Rendesen reggel ébresztő, mosakodás, reggeli, utána, amikor iskola időszak van, akkor természetesen iskola, 1:30-1 óráig iskola volt, ebéd, és ebéd után egész este 6-8-ig ment a próba, ez Gyula bácsi tartotta. Közben mindig, akinek sorra került, akkor voltak a hegedű tanárok, voltak klarnéttanárok, cimbalontanárok, tehát akinek kötelessége volt venni órára, az ott hagyta a próbát és ment. Hát ez nyáron úgy változott, meg az ünnepek alatt úgy változott, hogy reggel 8 órakor már próba volt, délig próba, utána ebéd, és utána 2-től megint este 6-8-ig próba. Ugye, aki eladáson volt, vagy külföldön volt, neki nem kellett részt venni, de a többieknek igen, minden nap próba volt, heti 5 napot.
2: Voltak még olyan mesterek az életében, akikre azt mondja, hogy nagyon jelentősek voltak?
3: Igazán egyet tudok fölhozni, Őkös Oszkár, akire nagyon-nagyon-nagyon szeretettel gondolok vissza, hogy szegény már ő meghalt, ő már nem él. Én megismerkedtem vele a 100 tagú Budapest Cigányzenekarban, amikor oda kerültem. Nagyon érdekes ismeretség volt, én nekem a nagybátyám Kecskeméti Farkas László, ő vitt be a zenekarba, és ugye én mindig példaképpen volt az Ökrös Oszkár, az Oszi, és hát én mindig csak csodáltam tévén keresztül. A korkülönbség véget, és igazán nem voltunk soha egy társaságban, és akkor ott a 100 tagúban ő volt a szólista már. És érdekes volt, hogy a Berki László volt akkor a 100 tagú cigányzenekarnak a vezetőprímása, a karmestere, karnagya, és ő hozzá vitt be Laci bátyám, és én odaöttem, bemutatkoztam persze, és akkor az Oszita egy félfüllel hallottam, hogy na, már megint kijött ide. Ő úgy személyesen nem ismert, és én mondtam neki, hogy drága Oszi bácsi, én magát mindig a példaképen megtartotta, én nem szeretnék beülni a cimbalomhoz, én csak nézni szeretném önt. Tehát egy-két próba le is ment így, hogy én ott ültem mellett, és néztem, hogy mit csinált. Hogy már a harmadik próbá már próbja azt, hogy légy szíves, te is ugye be a cimbalomhoz, és akkor te is csinált, hogyha tudod ezeket. Ugye, ami a Rajkóba ezeket a számokat, amiket muzsikált a 100 tagúim, azokat megtanultuk, tehát nagyjából ismertem is, csak azt a stílust igazán kellett átvenni, hogy ő cimbalmozik. Próbáltam, tehát nem kellett, csak próbáltam, és eltmúlt az idő, egy olyan barátság, mondhatni így, tehát én mint atyai jó barátom tudom őt emlegetni, az életre tanított, a zenére tanított. Tehát én voltam az egyetlen tanítványa, ez hozzátartozik, őnek is soha nem volt tanítványa. Én voltam az egyetlen, aki följárhatott hozzá, a családját megismertem, megismerhettem, volt olyan szerencsém, és őnek a lakásában volt egy cimbalom, egy zongora az ő külön szobájába, és akkor én cimbalmoztam, ő kísért zongorám, vagy... Tehát olyan barátság fűződött ki, hogy ami mai napig a legnagyobb tisztelettel, boldogsággal emlékszek erre, és amit én a tiszteletnek tartok egyébként, hogy ő mindig mondta, hogy Robi, nagyon szépen megkérlek, hogy tegezzél. Ugye ő 60-as születésű volt, ő 75-ös, és mondtam neki, Oszi bácsi, én tisztelem magát, én nem tudom letegezni. Tehát ő volt az életemben az a meghatározó ember, aki a karrieremben, mindenben ő az, ami én példaképnek tartok. Egy emberbe, egy zenészbe, egy cimbalmosba.
2: Ugye itt már említette a 100 tagú cigányzenekart. Milyen ennyi emberrel együtt játszani?
3: Hát ez szenzációs. Hát ugye mi így nevelkedtünk. A Rajkóba is nagy zenekarra voltunk. Közben, hogy én elkerültem a Budapest Táncegyüttesbe, a Radics Ferenc zenekarába, a 100 tagú mellett, és később a Berki Laci bácsihoz az Állami Nép együttesbe, ott is egy jó pár évet lenyomtam, szegény Laci bácsi haláláig, és utána Olajenő primással, utána Radics Ferenc primással. Tehát ugye ez egy másik történet. Szenzációs, tehát egy nagyon nehéz is, közben meg gyönyörű élmény. Tehát amikor 100 zenész kotta nélkül elkezd játszani egy színpadon, hihetetlen. Tehát mondhatnák nagyon nagy sztárokat, Vanessa May, Richard Clayden, akikkel ugye a zenekar játszott, hát hatalmas sztárokkal volt, és mindenki a legnagyobb megbecsüléssel, legszebben beszélt a zenekarról. Hát tényleg egy címbe markoló érzés.
2: Közben azért volt néhány év, amikor elszakadt a cimbalom mellől, Németországba került. Nem hiányzott a zene és a zenész lét?
3: Igen, ez úgy alakult akkor, hogy tehát van minden, mert az ember, amikor sok töltött káposztát eszik, ugye akkor megcsövölt tőle. Tehát én mondhatom, hogy én nagyon, a Jóistennek én nagyon-nagyon kegyeltje vagyok, nagyon szerencsés embernek tartom magamat. 3 olyan lehetőséget adott az életemben, amivel tudtam élni a zenei tudásommal. Először is, amikor Rajkóba kerültem, az egy nagyon nagy fordulópont volt az életemben. Mondhatni, én nagyon gyorsz gyerek voltam, tehát sokkal a zenével volt probléma, nem velem, hanem a magatartással, mint gyerek, ugye bekerül család nélkül, minden nélkül, egy olyan zenekarba, ahol már 17-18 éves férfiak, mond fiatal férfiak vannak, ugye az ember mindent, a cigaretta, az italat, mindent, és én mondhatni, én is belestem ebbe, és 14 éves koromig bírtam ott a Rajkóba, utána elváltak az útjaink, ott volt ugye egy törés, de rögtön rá, ugye a 100 tagúba kerültem, a Radics Ferikéhez kerültem, a Budapest Táncegyüttesbe mellett a 100 tagú cigányzenekarba, utána egy borzasztó nagy ívet vett a karrierem, tehát mondhatni a Boros Lajos, Járóka Sándor, Berki Béla, tehát én végig muzsikáltam mindenkivel, 14, 15, 16, 17 éves koromban a fiatalságomat végig ezekkel a zenészekkel voltam, ami hatalmas tudást tud az ember ilyenkor fölhalmozni magának. És utána volt ez a, mikor azt mondja az ember, hogy igen, amikor már 300 eladást megcsinál egy évben, és azt mondja, hogy na most itt elég, nem, ne tovább. És akkor én úgy gondoltam, hogy kimegyek Németországba, szerencsét próbálok, és megfogtam a családot, és kimentünk Németországba. 17-ben jöttünk haza, amikor is a nagybátyám unszolására, hogy van egy hakni, gyere már el velünk, légy szíves. Ez megint csak egy olyan fordulópont volt az életemben, hogy én akkor ismertem meg akkor Juhász Gábort, hogy a Juhász zenekarnak a primását, akinek volt egy zenekara, amit úgy hívtak, hogy Szólanóta. Tehát ez egy kávéházi cigánzenét játszó zenekar volt, és a legelső közreműködésem ebben a zenekarban a Fókusz zenekar primása, Keszig Ákosnak a legény búcsúja volt, én ott ismerkedtem meg a fiúkkal, és ez volt az a harmadik fordulópont, mikor azt mondom, hogy megint egy olyan évet tudott venni a karrierem, amikor én azt mondtam, hogy igen, csak is cimbalmozni akarok, ezt tanultam. Van egy olyan társaság, ami megbecsül, én megbecsülöm őket, tisztelnek, szeretnek, ugyanúgy ez vissza, nagyon nagyszerű muzsikusok, érdemes ezért még egyszer belevágni ebbe, azóta is itt vagyok.
2: Igen, és bár nem vajdasági származású, nélkülözhetetlenné tette magát a vajdasági népzenekarok életében. Ugye említette itt a kávéházi cigányzenét, és hát ugye itt a népzene. Van, amelyikhez jobban húz a szíve?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy különbség már igazán nincs közte, ugyanis, hogyha most azt mondjuk, hogy van egy szakács, akkor a szakácsnak meg kell főzni a pörköltet is, meg a rántott húst is. Ugye nem ugyanaz a kettő. De meg kell főzni a levest is. Ha van egy zenész, aki megtanulta és szereti hangszerét, akkor annak igenis tudni kell játszani kávéházi cigánzenét, kell tudni játszani népzenét, de akár jazzt vagy komoly zenét. Azért tanultuk, hogy a tudásunkat odaadjuk annak, akinek szüksége van rá. És én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy kinek adom oda, ha megbecsüli, szereti, és én is szeretem, és megbecsülöm, és jól érzem magam, akkor a tudásomnak a legjobbával tudom azt a zenekart szolgálni.
2: És van még igény az igazi kávéházi zenére?
3: Arra mindig van, mindig volt, és mindig lesz igény. Tehát jelen pillanatban most 4 zenekar az életemben, ami szerepet játszik. Az egyik a vajdasági óbecséről a Fokusz zenekar, a másik a Juhász zenekar. Akkor 18 évvel ezelőtt alakult egy régi barátom unszolására a Pannon zenekar, amiben én egy éve veszek részt. Ez egy 40 tagú zenekar, ez a Puka Károly vezetésével és Budai Sándor vezetésével nagyon nagyszerű muzsikusok, volt rajkósok, akik kiszálltak a 100 tagúból, vagy innen-onnan, vagy nem akartak 100 tagúba lenni, de mégis úgy jöttek vele, hogy szeretnének nagyobb zenekarban muzsikálni, tehát itt összegyülekeztünk, tényleg szenzációs, azt mondom, hogy az ország krémje a kávéházi cigánzenéből, és ővelük tudok úgy igazán kávéházi cigánzenét, ővelük szoktunk, nagyon sok koncert van a hál' Istennek a zenekarnak, és most abból fog kialakulni igazán az Ökös Oszkár emlékzenekar, ami a saját lesz, ugye Ökös Oszkár emlékére.
2: Ugye nagyon fiatalon kezdett muzsikálni, nagyon fiatalon került nagy zenekarba. Az utánpótlással foglalkozik-e, fiatalokat nevel, oktat-e a zenére?
3: Én 40 éves koromig talán azt mondom, hogy volt 2 tanítványom. Maga a zenész élet, azon belül a cimbalmos élet, az egy külön dolog, tehát az egy életvitel. De ez nagyon sok lemondással jár fiatalon is, és már aktív zenészkorban is. De ha valakinek van hozzá kedve és szeretne, azoknak nagyon szívesen segítek, és nagyon szívesen tanítom őket.
1: Egy fiatal gitárművész, aki számára a zene nem csupán hangok sora, hanem mély, belső, szinte szakrális élmény. Palásti Máté, junior prima díjas művész, a Schneidberger Zenei Tehetséggondozó Központból indult, ma pedig a nemzetközi színtéren is aktív. Fellépett már Európa számos országában, az Egyesült Államokban, Latin Amerikában és Indiában is. Zenéjében a jazz, a flamenco és a latin világ találkozik, amit erős improvizáció és személyes hang tesz egyedivé. Mikor érezted azt először, hogy a zene lesz a te utad?
4: Több gondolat eszembe jut rögtön. Az első az, hogy amikor 6 éves voltam, a szüleim beirattak alapfokú zeneiskolában. Felénk Baranya megyében ez az egyetlen lehetőség volt a kis faluban, ahol iskolába is jártam. Göd a település neve egyébként. Beirattak zeneiskolába is. Azóta is hálás vagyok ezért az útért, mert a zene valahogy azóta végig kitartott az életemben. De ahol igazán megszületett bennem az a gondolat, hogy elköteleződjek a zene iránt, az 13-4 évesen történetett a Schneidberger Ferenc által alapított Schneidberger Zenei Tehetségközpontban, ami nagyon érdekes hatással volt rám, és ott fogalmazódott meg bennem, erre tisztán emlékszem is, hogy nekem innentől ez az utam, és nincs más lehetőség.
1: Milyen szemléletet kaptál ott?
4: Szerintem nagyon sok olyan kvalitás van, amit fel kell szedni zenészként, természetesen a technikai és az elméleti tudáson kívül. Ez egy kifejezetten érdekes hely is volt erre. Egyébként ezeket mind a zenei dolgokat természetesen magas színvonalon megkaptuk. Emellett azért is volt érdekes, mert akkor kerültem először olyan közegbe, ahol sok magamfajta, most beszéltünk akár arról, hogy roma származású, nem roma származású, teljesen mindegy. Magamfajta fiatal srác bekerül egy gyűjtőhelyre, ahol gyakorlatilag mindenkinek ugyanaz a célja. Kicsit hasonló, de végül totális más körülmények közül érkeztek oda, és így talán nekem a legnagyobb tanulsága ez is volt, hogy emberismeretet szereztem, ami azt hiszem, hogy nagyon hasznomra válik. Ezt tudom kiemelni, és mindig megtapasztaltam azt, hogy a leggyengébbtől is tanulhatunk.
1: Ki az, akit mesterednek tartasz?
4: Hála égnek mindig volt egy nagy kíváncsiság bennem a zene iránt. Alapfokú zeneiskolai tanulmányaim után édesapám talált egy gitártanárt Kaposváron. Ő volt az első, akihez magánúton jártam, és kinyitott a szemem nagyon sok mindenre zeneileg. Mindig arra nevelt valahogy, hogy kíváncsi legyek. És ez sikerült neki. Nagyon jó történeteket mesélt gitározás közben. Egy-egy harmóniához, akkordhoz elmesélt egy történetet, hogy hallgasd ezt a furcsa akkordot úgy, hogy bemész egy sötét utcán, stb. Elmagyarázta. Én erre akkor nagyon fogékony voltam is, és gyakorlatilag a jazzt és a más stílusú zenéket elég könnyedén megszerettette velem. Kovács Sándor, ő az első mesterem, akit annak tekintek, illetve azóta rengeteg kiváló zenei tanártól, mestertől tanultam, úgy mint Schneidberger Ferenctől, akkor Juhász Gábortól, Fenyvesi Marcitól, itthon is nagyon soktól, illetve hogyha alkalmam van külföldön turnézni, általában bevezetek egy szabadnapot, amikor elmegyek egy általam elismert mesterhez, egy mesterkurzusra. Voltam például Sevillában flamenco mesterkurzuson, Indiában szitárórán, voltam Kolumbiában, egy nagyon híres jazzgitárostól tanulhattam. Erre mindig fordítok időt, és nagyon fontos számomra.
1: Te zenés családból származol egyébként?
4: Inkább úgy mondanám, mi zene szerető családban nevelkedtünk. Papám játszott több hangszeren egyébként, de nem volt már tőle alkalmam úgy nagyon tanulni. Egy-két emlékkép azért is felugrik, hogy amikor hegedűt tanultam kezdetekben, akkor egyszer kipróbálta a hegedűmet, de hogy így nem volt ez így benne a családi mintában. Inkább az, hogy a szüleim megadták, ahogy mondtam is az elején, azt a lehetőséget, hogy zenét tanuljunk. Négyen vagyunk édes testvérek, mind a négyünket akkoriban zeneiskolába irattak be, úgyhogy ezt az utat vittük végig.
1: Mikor jött az életedbe a jazz?
4: Ezeknek a stílusoknak van talán egy útja, én ezt csak ugye idősebbektől hallom, akik abból a korból jönnek, hogy még nem nagyon lehetett jazz lemezekhez vagy kazettákhoz jutni itthon, és másolgatták őket, stb. Tehát, hogy alapvetően nem feltétlen úgy terjed a kultúra, ugye nyugatról, vagy akár keletről is beszéltünk, hogy annak egyenes útja lenne. Én úgy nőttem még fel, hogy nekünk sem volt internet, ilyen CD-s lejátszó, ilyesmi, és kazettán bakeliten hallgattunk legtöbbet, éppen azt, ami volt, vagy amit valamelyik bátyám mondjuk hozott, teljesen mindegy, mi volt az. Zene volt, és szerettünk zenét hallgatni. Később, ahogy jött nyilván az internet, kinyílt a világ a számomra is, illetve hát a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban ott egy erős jazzképzést kaptunk. Ott egészen magával ragadott az a szabadság, láttam, hogy akik már értik, tudják, azok nagyon szabadosan játszanak a hangszerükön, ami nagyon szimpatikus volt. Hát én is szerettem volna egy kicsit így érezni magam, és azóta is az improvizáció, amit a jazz magával hordoz, az egy fontos része az életemre kivetülve is, tehát nem csak a zenében, hanem az improvizáció az egy lényeges képesség tud lenni az élet bizonyos területein is.
1: Ezzel együtt, hogy az improvizáció nagyon fontos, és a szabadság, ugye valamennyire a keretek nélküliség a magánéletedben, vagy a zenei életedben is, viszont a tudatosságot, azt hogy tudod ezzel összeegyeztetni? a nagy szabadság mellett például hogyan osztod be az idődet, hogyan gyakorolsz, hogy tudod magad mégis valamennyire keretek közé szorítani vagy tartani?
4: Ebből a szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magam, nem tudom miért történt ez így velem, de egy egészen kiegyensúlyozott embernek hiszem magam. Valahol a szabadosság mellett, ami egyébként elképesztően fontos számomra, a szabadságérzet, azt egyébként is egyensúlyba kell hozni. Valahogy a végletek sosem jók, ezt megtapasztalhatjuk az életben nagyon sok alkalommal. Egész jól kezelem mára ezt a középutat, amit így magamban képviselek. Igyekszem nagyon.
1: Mit jelent számodra maga a jazz műfaja?
4: Én azért szeretem hozzám, azért elközel, mert elég befogadó stílus. Nekem azért a jazzen kívül nagyon sok olyan stílus van, ami fontos az én szívemnek, ilyen például flamenco zene, akkor a brazil zene, ugye ezek inkább a gitárorientált zenék, ahol megtalálható ennek az öröksége, a kultúrája, nekem ezek kifejezetten fontosak, de ugyanakkor érzem azt, hogy a jazz befogadja mindezt az egészet, és bármi mást is. Úgyhogy nekem ez az, ami talán a jazz ad, viszont a tradicionális jazz örökséget is nagyon szívesen gyakorlom és ápolom, nagyon tisztelem.
1: Mely koncerteket szereted jobban, vagy melyik áll hozzád közelebb, a nagy színpad, a hatalmas tömeg, vagy inkább az intimebb, kisebb koncertek, jazzklubok, akár ahol közelebbi a kapcsolat a közönséggel?
4: Hála Istennek most már volt több alkalmam, mindenféle helyen megfordultam tényleg, és mindegyik másért szerethető, vagy másért izgalmas. Nagyon szeretem azt, amikor egy kicsit bensőségesebb a hangulat, nekem nem fontos a nagy létszámú közönség. Szeretem azt, amikor tudok szólni az emberekhez, és azt érzem rajtuk, hogy ők se sietnek, és szeretnének kikapcsolni. Nekem ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy igen, ez egy rohanó világ, és fontos az, hogy egy kicsit időt szenteljünk a zenének, vagy a zene hallgatásának, és együtt legyünk. Közben nagyon fontos átadnom azokat az érzelmeket. Talán ez az egyik legfontosabb számomra a zenében, hogy a zene szépsége tényleg az az éteri dolog, ami nem megmagyarázható. Ez, ennek is elég sokat olvastam utána, és hiszek benne valahol, hogy ez egy ilyen égből kapott ajándék a zene. Nem szabad elfelejteni valahol a gyökerét a zenének, és az emberi kapcsolódását, az, hogy mi ezzel közvetíteni tudunk.
1: Mitől lesz valakiből szerinted profi zenész?
4: Ennek nagyon sok rétege van. Én azt hiszem, hogy jó úton haladok, illetve nagyon igyekszem, de profi zenész első lépésben abból lesz, aki felismeri azt, hogy minél többet tud a zenéről, annál jobban rájön, hogy még semmit nem tud a zenéről valójában. Ez egy életfogytig tartó tanulás annak, aki elég elhivatott és elkötelezett a zene iránt. Én azt hiszem, hogy több olyan lépcsőt kell megtenni a koncertezésen kívül, illetve a körül mindenféle zenéhez kapcsolódó tevékenységet is ki kell laknázni, tehát ott a tanítás, ott vannak a stúdió munkák, lehet egyébként hangszert is készíteni, lehet róla könyvet írni, van nagyon sok rétege a zenének, én azt hiszem, hogy mindegyikbe érdemes lenne belefogni, de hát azért egy élet elég kevés ahhoz, hogy mindenben jó legyen az ember.
1: Mióta része az életednek a tanítás, és miért fontos számodra?
4: A tanítás az nagyjából 8-10 éve zajlik nálam, de én csak magánúton vállalok növendékeket, viszont érdekes, mert én nem anyagi okokból tanítok legfőképpen, azért tanítok, mert én is tanulok közben, igazából az alapokat újra és újra átismételem, és rávilágított a tanítás arra, hogy nem elég valamit érteni, de ha én el is tudom azt magyarázni, akkor annál én több leszek, azt hiszem, és közben meg néha olyan tanítványokat dob elém az élet, akikkel egész jól érzem magam, és tudunk közösen dolgozni, az engem is motivál, és talán ezért nem is vállalok sokat. Egy 4-5 tanítványnál nálam sosincsen több.
1: Mi az, amit szeretnél mindenképpen átadni a tanítványaidnak? Akár látásmódot, hozzáállást?
4: Mindig az a fő koncepcióm, hogy én úgy szeretném őket fejleszteni, hogy akár például 1-2 éven belül tudja saját magát fejleszteni. Ez egy nagyon fontos képesség, hogy kialakuljon benne egy olyan kötődés a gitár iránt, ami majd arra készíti őt, hogyha megtetszik neki egy dal, akkor azt tudja majd magától megtanulni, vagy tudja kidolgozni, ne féljen kreatív lenni. Nagyon fontos dolgok ezek, és nem csak a zenére vannak hatása, hanem az egész életére. Valahogy így fogom fel én, és ezt szeretném továbbadni is nekik.
1: Neked hogy néz ki egy napod vagy egy heted? Mennyi minden fér bele?
4: Nagyon sokat gyakorlok az elmúlt években. Természetesen nekem is vannak napok, amikor kedvem nincs a gitárhoz nyúlni, ez kell is. Vannak napok, amikor akár 4-5-6 órát is gyakorlok, és utána már nem marad annyi energiám, legalábbis mentálisan elfáradok teljesen benne, és utána van, hogy már csak egy filmre van elég erő, hogy megnézem. Vagy edzeni, a mozgást bevezettem az életembe, az nagyon fontos része. Én azt hiszem, hogy mindenki, aki zenész, kötelezővé tenném, hogy valamilyen szinten mozgást vigyen az életébe. Illetve hát a fellépések, most rajzolódik ki az egész évem, természetesen a nyár az nálam is pörgősebb, ha szerencsés vagyok. Aztán ez annyira kiszámíthatatlan, mert volt már olyan ősz, olyan tavasz, amikor szintén valahol az embernek mindig napra késznek kell lenni, mert nem láthatom előre azt, hogy fog alakulni. Viszont igyekszem olyan nagy célokat tervezni, rengeteg jegyzetet vezetek arról, hogy miket szeretnék elérni, vagy mi egy esetleges lépcsőfok. Hát ennek tükrében próbálom alakítani az évemet is, hogy a nagy dolgokra jusson idő, és az álmokat véghez kell vinni. A hétköznapokban a tanítás, a stúdiómunkák, a gyakorlás, ezek mind sok időt vesznek el. Én azt hiszem, hogy talán az előző kérdésedre visszautalva, ez jelenti a professzionális zenészt, talán igyekszem azzá válni, és olyan életet is élni, hogy hű tudjak lenni ehhez.
1: Mi az, ami téged inspirál mondjuk alkotás közben, vagy ami hatással van rád?
4: Sokszor csak a saját hangszerem motivál, és a kettőnk kapcsolata az, hogy a gitár és én vagyunk, és itt egy adott pillanat, amit megtölthetünk zenével, ez valahol egy ilyen kicsit szakrális élmény. Persze nem úgy élem meg ott, természetesen nem ezen a gyalog közben, hanem csak így utólag belegondolva ezt tudom rámondani. Nem feltétlenül gondolkodik vagy inspirálódik közben, hanem csak jön. Az a legszebb, hogyha folyik.
1: Az előbb említettél célokat, álmokat. Most mi az a legközelebbi álom, amit szeretnél megvalósítani és elérni?
4: Most szerencsés vagyok, mert valóra is vált. Tavaly indítottam el útjára Felipe Conde mesternél a flamenco gitáromat építi Madridban, aki egyébként Paco de Luciának vagy Aldi Meolának építette a gitárját, és annyira jóba lettünk, hogy elindítottunk egy ilyen gitárprojektet, és már nagyon izgatott vagyok, mert kész a gitár, lehet érte menni Madridban a hangszert hazahozni. Ez az egyik, illetve hát a külföldi utazásaim, a jazzfesztiválok, a gitárfesztiválok, az nekem mindig egy nagy cél, hogy nemzetközi szintéren megismerjenek, és én is lássak más kultúrákból érkező, más országokból érkező gitárművészeket. Ez engem mindig nagyon sokban inspirál, mert beszélgetéseink során nagyon sok olyan különbözőség vagy olyan hasonlóság is kiderül, amire nem gondolnék.
1: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. Ásén Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!
5: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
6: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára.
7: Bonazua szavegyei, dráguldon, Ilona mis fatal utica. Astăz povește vița huzi, numa puneți urece.
6: Puvastă. Fă și îți zâșe calul. No, așa au făcut. U șăzut în călare și s-or pornit. Până dimineața atâta cali au făcut calul asta, chit cu alui cal, ce-ar o lună ar fi putut să meargă. No, or ajuns pe un râd. Atâta, da atâta urs au fost aici, chit doar nici nu e pe lume țara. Al ușorcan urzi îs. Pucă patru și bileșcele, destul oficiar pe le. Carne lasă-l ușărcan. Fișorul o făcut și calul o zis. Când o pus pe umere și o urcat în călare, ca vântul o mers calul negru. Cum merge în pădure, ori ajuns la un lemn de măr. Dar, Doamne, a fela inca nimeni nu a văzut, așa mândru or fost, așa mare și roșu ăsre merile, chit niște închipe în mânăi. Și ni o pus-o aișe și nivilit-o, s-a mirat copilul. Nimeni nu are căz la iemnul, El singur s-a crescut. Așa a fost asta că șărcanul i-a tăiat capul lui Jinirui, că șudă o avut pe el. Aici i-a căzut capul. No, țăgancai și ni avea un copilaș, o venit de pe el că foarte i-a plăcut. O șăzut de sub un lemn, o luat din jăbui afară un măr să mănânce. Lu copilul magai o dat țâță când o venit de pe ea șărcanul. Nici o vorbă nu a fost. L-o căptălit sus, pe chicii-și doi și-l i-o izbit la un lemn. Nu a rămas din ei nimica, dar de măr și mânca s-o crescut lemnul asta. Acu și tu să mănânci una. Pilu o lua jos una și chestiile să mănânce. Ioi, domni, cum mânca tot și tot mai tare îi re. Să mira fișorul. Și eu și-a zis Luca Negru cum sunță. Așa ai gândit, numai cear așa ce-am adus aici. Mami, jeni, să ne băceni cu șărcanul, trebuie să ai pucere mare. Pe asta fișorul, dar nu știe ce să zică. O șezut sus pe cal negru și mașă iară pe râtul or fost. No, zice calul, acu pe pelea eie să ieși petră și de lanțul eie și pe mine or fost. O-i da înapoi lui șărcan că el o pus pe mine. No, fișorul ar fi întrebat cum o poate el să rădișe petre eie, dar nu pe târnul. I-o zis să nu întreabă nimica. N-a o chestilit să facă și calul negru i-o zis. Și să uiți numai, așa ușur îl srepetri, chit ca când s-ar juca, așa fășe lucruș. Poate fi pe asta dobă o ajuns ma caluț la șărcanul și așa ma știe că goști o avea. N-o haiți în goștie, zice calul. S-or purnit. Mirje până nu a ajuns la un deal pe care un huștil stăce, ca fuma îire. Nu se vede nimica că îi așteaptă. Așa se vede că de înscuns are de gând să vie pe noi. Dar n-ai ce-mi nimica, tu numai fii gata. Să uita chericalul, fișorul vedea ceva buțcă. Îi zice lucalul, nu ți-am zis să nu sfătăiești. N-a cu gata ce. Da, ma, și să scula șărcanul și el pe cal șăde, care trica pe ve. Eu mi zbuți ca aișe, voi grupa capicilie. Nici nu a zis asta afară, ei ma nici nu or fost acolo. Calul negru, cheriu o zburat huștelul, șărcanul m-a gata pe ei. Nu rog că fișorul, dar nu, ușură i-a fost, nu așa ca șărcanul. Calul nu îl birie așa. No, alu fișor, cal, atâta zbura, dar nu daie să-l ușciunești pe calul ala lui șărcanul. Atunci e maga, zâși l-o fișorul, taie capul alu stânga, dar e sama, chit pe stânga să tai. No, după aie, îi zâși lui copilul să zvârlește doi pelii lui urzi pe șărcanul. Cum i-o zvârlit, doi ocei i-o bănăit. Calul maga lui șărcanul o lunicat în cină. Ma, de-abia să vedea șeva de el afară. Șudă i-o fost lui șărcanul. Dar atunci fișorul o zvârlit mai doi pelii. N-or văzut, dar ori auzit că iară doi ocei i-o bănăit. Așa urla, chicigodea o tremurat și așa orb o chizdilit să dea-i fuga pe la huștel. Lasă dea-i fuga, zice calul negru. Iesus cu țâtul mare, mișeșă ei în huștel. Ori văzut pe udvarul o fântână. Zâși calul negru să zvârlească în fântână cu țâtul mare lui șărcanul. Cum l-a zvârlit, apa în fântână roșu a fost. Sânge îi re că danu șărcanul acolo s-a scuns. Bine, atâta i-a fost. Calul maga, cu pișorii, cu petră, l-o grupat pe fântâna. Zice calul, na, cu frate meu, ai sfârșit. Și găzdam obizeit pe cine. Că bătârnul ligat îi găzdam. Acu da nu trebuie să capiți și el ți-o-i ghirit. Bucă ce bine în mine și hap, mașă acolo or fost la lemnul unde bătârnul ligat o fost. Când or ajuns, calul negru așa plânge ca când om ar fi fost. Ai, gazda mea, și mie gru o fost în cina aie, dar și gru o fost aie aici ligat. Nu plânge calul meu, acum slubot cust aveni. Fișorul numai tășe. A tu și zici, ai huscinit, întriba de la fișorul. A, docică, că luțăgan cam, inca nici părul ne-am văzut. A mea lucru nici nu s-o chizdilit. Și acu încrezi mie. Așa îți cred ca lu tatam, copilul meu, dacă afela ești, atunci ce-ar tu o irtimești, fata aie. Îți spui ceva de fata aie. Copilul ce-ar urece o fost. Copilul meu, fata aie, a me, fată îi, plânge. Ce-ar odată l-am văzut-o? Copilul numai băga sama pe bătârnu și ni om chira îi. Mare chirașagul i-a fost, dar avea el un moș și ni-o căpătat un cuțit lung de o anghei. Zice anghei să nu facă nimic aru cu cuțitul asta, că unde taie, aia nu se vindică. Zice fișorul, ala o fost pe care am zvârlit în fântână. Baș aie. Anghei și aia ori zis până nu l-o hăsnăli moșul, cuțitul lung, nimeni nu avea în lume nimic bai. Așa și-o fost mult după. Dar eu am fost chiralu când cercanul m-a forci avea de gând chita lui să fie cuțitul lung. Atita, atita, chit obusur cană, i-o ajutat. Eu mă culcam, țigancam grosă o fost. Poate fi, da, e s-o culcat, da, e s-o sculat mai repi sus. Când o auzit și sfătește ești duinș, repi s-o pus pe mine. Zice pe surcana, bine-i fașa

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ma egy szlovák alternatív rockzenekart, a Billy Barmant és negyedik albumát mutatjuk be. Így szól a szlovák zene új hulláma, a mainstream és az underground felesleges felosztása nélkül. Az Latívek, azaz Aranykor című CD ügyesen vegyíti az általában ellentétesnek vélt műfai világokat. A régi összefonódik az újjal, de a főszerepet mégis elsősorban a dalok játsszák, a mának szóló mondani valóval és egyértelmű bárpultos kézjeggyel. Milyen hangszereléssel? Juraj Podmanicki ének-gitár, József Rábel gitár-vokál, Laura Jaszková basszusgitár, Jakub Tvrdík billentyűs hangszerek és Matyei Rumán dobok. Az alternatív Billy Barman zenekar felvételeihez jó szórakozást kívánok Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, ma a szlovák alternatív rockzenekar a Billy Barman 2020-ban megjelent Zlatívek, azaz Aranykor című CD-jéről válogattunk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra! Műsorainkat ismét meghallgathatja a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 28-a, kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Közélet.
2: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Az édesanyám a legpéldaértékűbb nő, akit ismerek. Vallja Lakatos Tiffany, pedagógiai és családsegítő munkatárs. Tanulással a közösségért. Ez Kovács Petra, a Tolna vármegyei Tamási család és gyermekjóléti szolgálat munkatársának története. Digitális esélyteremtés Debrecenben. Hátrányos helyzetű roma nők tanulják az online világ alapjait. Lakatos Tiffany egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kisfalúból indult, egy 4 gyermekes családtagjaként. Már egészen fiatalon egyértelmű volt számára, hogy gyerekekkel, emberekkel szeretne foglalkozni. Óvodapedagógusnak tanult, később pedig pedagógiai és családsegítő munkatársként dolgozott. Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet a szüleinek, akik mindenben támogatták. A továbbtanulásban, a külföldi munkavállalásban, az új tapasztalatok megszerzésében. Te az egyetemi tanulmányaidat óvodapedagógia szakon végezted, ha jól tudom. Mi volt a motivációt, hogy ilyen irányba menjél tovább tanulni? Mindig is nyitott voltál a gyerekek felé, vagy ezt otthonról is hoztad? Ez egy ilyen családi minta volt nálatok? Mesélj erről, kérlek.
3: Igen, igen. Nekem 3 testvérem van. Ez így magától adódó volt, hogy nagy családosok vagyunk, sokan vagyunk, sok a gyerek. Szerintem ez egyértelmű volt, hogy gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni. Ugye apukám gyermekvárosban dolgozott, mint felügyelő. Ez is motivált minket. Anyu több szakmát megcsinált, ami pedagógiai témájú volt. Családból hoztam. Egyébként érettnek tartottam magam erre a szakmára, és akkor nagyon tetszett is. Ez a pedagógia szakma.
2: Ha jól tudom, dolgoztál is ebben a szakmában. Milyen tapasztalataid voltak? Főként cigánygyerekekkel dolgoztál, vagy vegyes csoportok voltak?
3: Dolgoztam, igen, Magyarországon is, több óvodában, több térségben, cigánygyerekekkel egyaránt dolgoztam. Nagyon érdekes volt számomra. Külföldön is dolgoztam ebben a szakmában. Inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem, mert nyilván vannak szépségei, előnyei, én azért hátrányosabb tapasztalatokat is szereztem, de egyébként összességében jól éreztem magam ebben a szakmában.
2: A munkád során előny volt, hogy te is cigány származású vagy, és így a gyerekekkel, a családokkal könnyebben tudtál kapcsolódni, vagy jobban megbíztak benned, mint egy nem cigány óvónőben, vagy óvodapedagógusban esetleg?
3: Előnynek előny volt, persze. Dolgoztam abban a térségben is, ahol felnőttem. Ott nagyon érdekes volt azokkal az óvónőkkel együtt dolgozni, akik még az én óvónőim is voltak. Ott anyukámmal is együtt dolgoztam. Ő dajkaként volt jelen ebben az intézményben. Ott nagyon otthonosnak éreztem. Ott nagyon hamar szót is értettem a gyerekekkel, az anyukákkal egyaránt. Ott a pedagógus felhozatalban is vannak roma származású nők. Más térségekben ez nem volt. Egyébként nekem hátrány, engem nem különböztettek meg, tehát én nem kaptam erre negatív jelzőket, hogy én roma származású vagyok. Abban az időben én nagyon élveztem ezt, tehát megtaláltam a közös hangot mindenféle gyerekkel.
2: Később aztán picit másfele elvezetett az utad, vagy hát tovább is képezted magad családsegítő és pedagógiai munkásnak. Erről az időszakról is mesélj kérlek, hogy ezt hogy élted, meg mennyiben volt új kihívás számodra a korábbi munkádhoz, foglalkozásodhoz képest?
3: Nekem pedagógia alapismereteim voltak, én az órákat nagyon szerettem, tanultam pszichológiát, mentálhigiénét, nagyon-nagyon élveztem, az egy nagyon érdekes szakma. Ebben inkább külföldön találtam munkát, külföldön is óvodában dolgoztam, mint pedasszisztens. A kihívás viszont a nyelv volt, hogy ott már nem roma nőként voltam jelen, hanem egyszerűen csak pedagógus voltam, ami nekem abból a szempontból volt szuper érzés, hogy ott nagyon sok nemzetiségű gyerekkel találkoztam, és hát ugye meg tudtam élni azokat a pillanatokat, amikről például az órákon hallottam, hogy mik érhetnek, mik várhatók különböző népcsoportok szokásaiban, és ezek a gyerekek tényleg jelen voltak ezekben az intézményekben, és én tényleg szót értettem velük, és én tényleg átéreztem őket. Úgyhogy én ezt nagyon szerettem, mint családsegítő még nem dolgoztam. Ennek a pedagógiai oldalát tapasztaltam ki, és ezzel én teljesen elégedett vagyok.

0: Mennyiben alakított rajtad, vagy formált téged az, hogy egy ilyen nemzetközi közegben is te megtaláltad a helyedet, és tudtál teljesíteni? Ez egy nyitottságot ad az embernek, vagy milyen értékekkel jöttél ki ebből az időszakból?
1: Nekem inkább bátorságot adott. Én mertem ember lenni bárhol. Én azt gondoltam, hogy ugye mivel külföldön nem számít, hogy ki milyen nemzetiségű, így lehetek én önmagam. És így nyilván megnyitódott, nagyon sok kapu megnyílt a világ előttem, de azt éreztem, hogy én nem roma nő vagyok, nem egy beskatujázott nő vagyok, akinek feladatot adnak, akinek csak kifejezetten olyas feladatot adnak, amit azért mert, hanem azt éreztem, hogy én egy szabad nő vagyok, aki él egy városban, aki csinálja, amit szeret, és én rettenetesen bátor vagyok. Tehát, hogy én erősödtem minden szempontból, bátorodtam minden szempontból. Most már azt érzem, hogy nagyon sok mindenben, bárhol meg tudom állni a helyemet, akár egyedül, akár nyilván családom belül, munkám belül. Szóval én a bátorságot emelném ki.
0: Honnan fakad belőled ez a fajta bátorság vagy nyitottság, hogy te ugye világot láttál, külföldön dolgoztál, azt elmondható, hogy te egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis faluban nevelkedtél. Hogy fogadta a család először, mikor te bejelentetted, hogy te kiköltözöl, te nagyon messzire mész? Ugye ez egyrészt zárt közösség, másrészt egy nagyon összetartó családod van. Hogyan fogadták ők ezt, hogy téged most már egy picit el kell engedni?
1: Nyilvánvalóan azért nekik is összeszorult a gyomruk meg a szívük egy kicsit. Nyilván féltettek, de szerintem nagyon bíztak bennem. Tehát, hogy anyukám is, apukám is nagyon mélységesen megbíztak bennem. Tudták, hogy én önmagamat sosem hazudtolom meg, sose kerülök olyan helyzetbe, ami miatt vagy magamra, vagy rájuk szégyent hoznék. Ez szóba se jöhetett soha az eddigi életünk során. Nyilvánvalóan féltettek, de éppen ezt mondom, hogy én nekem a bátorság az engem nagyon előre vitt, és nekik nem volt okuk félni, mert nem volt mitől. Én megálltam a helyemet, szóval szerintem büszkék voltak arra, hogy még ott is én az vagyok aki, hogy én vagyok az ő kislányuk, akik egyébként 1000 kilométerre is az ő kislányuk, és okos kislány, és talpra esett kislány, és helytáll, és stb. Szóval szerintem a bizalom volt az, ami ezt könnyítette, hogy elfogadják.
0: A családodban voltak erős női példaképek, minták előtted, akiket, ha nem is így szó szerint értelemben, de tudták követni, akár így a kiállásban, bátorságban, talpra esettségben?
1: Ezt nagyon meg tudnám osztani, mert szerintem, ha magamat mondanám, belőlem azt hozta ki, hogy világjáró lettem, úgy a bizonyos szempontból, hogy ugye rá voltam kényszerülve arra, hogy önállóan is megoldjak helyzeteket. Ez bennem magamat erősítette, viszont én a legerősebb nő, a legpéldaértékűbb nő, akit én ismerek, az anyukám. Tehát, hogy nagyon sok mindent feláldozta önmagát, értünk, hogy négyünket felnevelje, és mind a négyen azért ott vagyunk valamilyen pályán, tehát mind a négyen tovább tanultunk. A két öcsém diplomás szakemberek, kis húgom jövőre érettségizik egy erősebb iskolában. És azért nekem is a szakmámban szerzett tapasztalataim, hogy én tulajdonképpen próbálgattam magam, és mindenben úgy sikerült helytállnom. Nekem inkább ez, hogy anyu erősítette bennünk azt, hogy ha valami van a kezünkben, azt használjuk ki. A tudás, amit mi megszerzünk, azt senki nem veheti el tőlünk. A nagyszüleimre is nagyon fel tudok nézni. Ők, nyilván ők csináltak a szüleinkből azt, akit apuék megköveteltek tőlünk mindent, ami minket segít előre. Tehát soha nem erőszakoltak ránk semmi olyat, amit mi nem akarunk megcsinálni. Ők mindig azt mondták, hogy az, ami a miénk, azt már nem vehetik el tőlünk.

0: Hogy látod, mennyire motiváló akár a te példád, vagy a családod példája a közösségben, vagy ott helyi szinten? Tágabb családra gondolok, vagy ismerősökre, hogy látták, hogy ti mind a négyen tovább tanultok, jól megálljátok a helyeteket, jó munkahelyen dolgoztok különböző szakmákban, ez motiváló volt? Hogy látod?
1: Szerintem mindenképpen. Tehát ismerek családokat a környezetünkben, akik velünk példálóztak a saját gyerekeikkel. Hogy hát tanuljál, fiam, mert a ti fiék is így tanultak, meg hogy így mentek előre, és szerintem biztosan motiválók vagyunk, és hát remélem, hogy példaértékűek vagyunk, de mindent, amik mi vagyunk, amit elértünk, azt magunknak és a szüleinknek köszönhetjük. Szóval anyuék is motiválnak nagyon sok szülőt azzal, hogy igen, tanítassátok a gyerekeiteket, akik megtehetik, azok küldjék, menjetek koliba, stb. Mert ez fontos ahhoz, hogy olyan munkákat szereznek, ami előre viszi a saját gyerekeiket, és minden szülő jót akar a gyerekének, úgyhogy szerintem példaértékű az, amit anyuék letettek. Én például, hogyha nem a lánya lennék, hanem az ismerőse lennék, én biztosan büszke lennék rá.
0: Jelenleg most adminisztratív munkakörben dolgozol, ez mennyiben más, mint a korábbi munkahelyi tapasztalataid, ahol ugye közvetlenül gyerekekkel, emberekkel dolgoztál, ez mennyiben másabb? Ehhez is tudsz alkalmazkodni, hogy ez picit lehet akár monoton?
1: Maga ez a munkakörnyezet, ez nekem nagyon otthonos, tehát hogy ismerem az embereket, akikkel együtt dolgozom, kapcsolódásom van az emberekkel, akikkel együtt dolgozom. Nyilván az adminisztratív munka az, hogy az irodában vagyunk, bent ülünk egész nap, de ez is egy munka, elvégzem, ez a dolgom, ebbe vagyok felvéve. Én úgy annyira nem szoktam azokhoz a munkákhoz hozzászokni, amik például nem kooperatívak. Tehát itt mindenki együttműködik mindenkivel, ez teljesen jó, bármi olyan dolgot, ami mondjuk nekem plusz feladat lenne, rá tudok bízni a kollégáimra, meg tudom őket bízni. Szóval nekem ez sem okoz problémát, de teljesen más, mint amihez én hozzá vagyok szokva.
0: Kovács Petra a Tolna vármegyei Tamási család és gyermekjóléti szolgálat munkatársaként dolgozik, mint iskolai és óvodai szociális segítő. Beszélgetésünkben szó lesz arról, mi motiválta, hogy a segítő pályát válassza, és hogyan jutott el odáig, ahol ma tart. Petra jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen végzi mesterképzését szociálpedagógiai szakon. Ozorán él, ahol első generációs értelmiségiként a falu egyetlen diplomás cigánynőjeként is példát mutat. Mesélj egy picit, kérlek, arról, hogy mi volt a motivációd, amikor a tanulmányaidat elkezdted. Te ugye most jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen vagy szociálpedagógiai mesterképzésen. Mi volt az indítatásod, hogy ilyen irányban menjél tovább tanulni?
2: Túl sokszor láttam, hogy az emberek nem rosszak, csak nem kapnak időben segítséget, sem lehetőséget. Talán ez.
0: Tehát ezt már nagyon hamar felismerted akkor ezek szerint, hogy igen, ezen kellene változtatni, és ezáltal megadni a segítséget.
2: Igen.
0: És az alapképzés után miért érezted szükségességét, hogy mesterképzésen is tovább tanulj?
2: A munkám során azt tapasztaltam, hogy attól, hogy valakinek jó szíve van, és ott van a szakmában, nem elég még nagyobb szaktudás szükséges ehhez, és ezért választottam a mesterszakot.
0: Jelenleg most milyen pozícióban dolgozol, és hol?
2: A Tamási Gyermekjóléti Központban dolgozom, mint iskolai óvodai szociális segítőként.
0: Pontosan a te feladatod az mit akar? Milyen foglalkozásokat végzel a gyerekekkel?
2: A családok és az intézmények közötti egy hídrendszerben dolgozok. Azt szeretném megkönnyebbíteni, hogy a konfliktus helyzeteket és a megértés minden jobban, hatékonyabban működjön.
0: Milyen családok, illetve milyen gyerekek érkeznek hozzátok, vagy milyen hátterű családokkal dolgoztok együtt? Itt mély szegénységben élő családokat kell elképzelni?
2: Igen, nagyon sok a mély szegénység, hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos, illetve a veszélyeztetett gyermekek száma is nagyon magas.
0: Hogy látod, hogy a te munkádhoz milyen kompetenciák szükségesek, hogy valaki ebben jó legyen és igazán szívvel tudja végezni ezt a hivatást?
2: Én mindenképpen azt emelném ki, hogy a roma származásom az nagyon nagy előnyt jelent, mivel így tudom a roma származású családoknak a szokását, identitását, gondolkodását, értékrendet, így továbbítani tudom a pedagógus felé.
0: Tehát kicsit tudod tolmácsolni is, hogy milyen igényekkel érkeznek hozzátok, és így a megértést könnyíti a te munkád. Honnan hozod ezt a fajta érzékenységet, vagy ezt a késztetést, hogy emberekkel foglalkozzál, segítséget nyújtsál? Ez gyerekkorodra vezethető vissza, hogy már akkor is volt benned ilyen szándék, vagy honnan jött ez benned?
2: Én úgy gondolom, hogy ott az eszemmel tudom, mindig is segítettünk egymáson, hiszen a roma közösségben ez egy alapfeltétel, hogy segítünk a másikon. És ezt továbbítottam, ezt fejlesztettem tovább.
0: A családodban te első generációs értelmiségi vagy, vagy a szüleitől is már azt láttad, hogy tovább tanulnak, képzik magukat?
2: A szüleim egy nagyon egyszerű emberek, de mindig is dolgoztak, és igen, én vagyok az egyetlen a családban.
0: Hogy látod a saját környezetedben, akár a családban, vagy barátok között, mennyire motiváló a te példád a fiatalabbak számára?
2: Ez vegyes. Van, aki megfogadja, és azt mondja, hogy igen, ha Petra meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom.
0: Arról a környezetről mesélj, kérlek, ahol nevelkedtél, vagy ahol jelenleg élsz, hogy ott a helyi cigányság az milyen, mit kell róluk tudni, hányféle cigány közösség él ott a térségben?
2: Én jelenleg is Ozorán élek, ez Tolna megyében található. Jelen pillanatban a lovári cigányok, a beások, a szintok, a drizárok és a vegyes házasságban élő romák tartoznak ide Ozorára.
0: És egy nagy számú cigány közösségről beszélhetünk?
2: Egyre több, igen. Egyre több. Százalékban azt mondanám, hogy ilyen 50-50 százalék, de én úgy gondolom, hogy most már több.
0: És mennyire erős itt a cigány közösségekben a hagyományőrzés, akár a nyelvre gondolok, hogy beszélik-e még a nyelvet, vagy hogy azok az értékek, azok a hagyományok megvannak-e még, ami a régi cigány közösségekre jellemző?
2: Hát vannak, ugye ennyiféle cigány törzshöz tartozó romák vannak, így vannak, amik közösek a szokásokban, és vannak, amik nem. Például egy szabadulás mindenkinél megünnepelik a karácsonyt is, de vannak olyanok, amit a drizároknál nincs, vagy a szintoknál, de a lovári cigányoknál van. A nyelvet beszélik egy része, de már egyre jobban elhalványul.
0: A munkád során a családokkal, akikkel dolgozol, ott mindenféle cigány közösség megtalálható az említettek közül, akikkel kapcsolatban vagy így a gyerekek által?
2: Igen, igen, mondhatom, hogy igen. Már volt mindegyikhez közön.
0: És mindenkivel ugyanolyan könnyű megtalálni a közös nevezőt, a közös hangot?
2: Ez nagyon a személyre szabott inkább, nem arra, hogy milyen fajta cigány.
0: Még a munkádról egy kicsit mesélj, kérlek, hogy milyen nehézségei vannak szerinted, milyen kihívásokat kell leküzdened a munkád során, amivel szembe kerülsz?
2: Hát a többségi társadalomnak az elfogadásával, hogy igenis van egy olyan roma, aki tanult és tisztában van a joggal, a pszichológiával és minden, ami ezzel jár. Ez szerintem az egyik legnehezebb.
0: A kollégáid között is tapasztalsz esetleg ilyen hozzáállást, vagy ott azért egy összetartóbb csapatról lehet beszélni?
2: A munkatársaimat szerintem az Isten küldte, mert nagyon-nagyon jó munkatársaim vannak, motiválnak, segítenek és tényleg mellettem állnak.
0: Ki volt az így a fiatalkorodban, vagy így a tanulmányaid során, aki téged támogatott és biztatott?
2: Hát a legelső az a párom volt, és utána pedig, akit megneveznék, az a Nagy Anka Teodóra, a Pécsi Tudományegyetemnek a professzorasszonya. Ő volt az, aki olyan lehetőséget adott, amivel éltem, és olyat látott bennem, amit én még mai napig nem látok önmagamban.
0: Ha elvégzed a mesterképzést, a jövőre nézve milyen terveid vannak? Szeretnél változtatni akár munkahelyet?
2: Én a munkámban azt mondanám, hogy szerelmes vagyok. Nagyon imádom azt, hogy ennyi emberen és ennyi gyereken tudok segíteni. Nem áll módomban változtatni, de nyitott vagyok egy újabb lehetőségre is, ha úgy adódik.
0: Miben tudod mérni a munkád sikerességét? Mi az, ami neked visszajelzés és örömforrás így a napi munkavégzésed során?
2: Rengeteg pozitív visszajelzést kapok. Például az, amikor egy kislány hatodikoson vagy hetedikesen nem tudták megszöktetni, mert annyit beszéltem neki, hogy még nincs itt az ideje, vagy az, hogy a családoknak az eladósodásától elkezdve, vagy a börtönbüntetés megakadályozásáig nagyon sok van.
0: Tehát akkor konkrét hozománya van annak, amit te végzel, annak a munkának, annak a rengeteg beszélgetésnek, vagy odafordulásnak, amit tőled kapnak a gyerekek, családok.
2: Igen, én is így érzem.
0: Akkor ez az, ami téged tud motiválni, akár egy nehezebb időszakban?
2: Igen, és az, hogy a kollégáim pedig tényleg támogatnak, és a családom is, és a párom.
0: A közösségedben van még olyan fiatal nő, aki értelmiségiként akár vagy tanul, még az egyetemet végzi, vagy már dolgozik, és valamilyen hivatást választott magának?
2: Hát a faluban az egyetlen vagyok jelen pillanatban. Nagyon remélem, hogy a későbbiekben lesz még ilyen.
0: Az Európai Unióban a lakosság megközelítőleg 60%-a rendelkezik alapszintű digitális ismeretekkel. Ők azok, akik magabiztosan használják az informatikai eszközöket, a szoftvereket és az online tartalmakat. Debrecenben most olyan elsősorban hátrányos helyzetű roma nőknek indítottak tanfolyamot, akik nem tudnak tájékozódni az online térben. Kis Ábel Lukácsot, a Dorkász Szolgálat Alapítvány igazgatóját és a résztvevőket Gyarmati Péter kérdezi.
3: Felhőbe felírt recept, ügyfélkapu, EST, sokak számára ismerős kifejezések, de Magyarországon a lakosság jelentős része még nem hallott róla. Debrecenben egy képzés kezdődött, ahol megtanítják a programban résztvevőket az online ügyintézésre, mert ez ma már nem a jövő, hanem a jelen, hangsúlyozta Kis Ábel Lukács, a Dorkász Szolgálat ügyvezetője.
4: A Dorkász Szolgálat Alapítvány 2025. október 1-én indította a svájci alap által támogatott digitális képzési programját 97 szervezettel együtt, akik szintén nyertek ezen a pályázaton. Mi 36 millió forintot nyertünk, amelyből 3 év alatt 160 embert kell elérnünk a képzések tekintetében, de 220 embert kell mentorálnunk, és ez a cél, hogy 4 modult oktassunk, amiben a Kréta, az egészségügyi portál, a VMP, a virtuális munkakereső portál és a magyarország.hu tanulhatják a hátrányos helyzetű emberek 16-tól 99 éves korig. Elsősorban roma nőknek szól ez a program, de bárki jöhet, aki igazoltan hátrányos helyzetű, ezt ugye a dokumentumokkal tudja igazolni, és részt vehet egy pár órás, 3-4 alkalmas képzésen, ami a gép előtt történik, és jól összeszerkesztett játékos videókkal tanulhat az is, akinek mondjuk az iskolázottsága eléggé alacsony. Már van 2 emberünk, aki le is vizsgázott, és most 39 emberrel robog ez a képzés.
3: A 2 első?
5: Igen.
3: Edici néni és Andrea. Kikinek segített, vagy önöknek segítettek? Hogy volt ez?
5: Egymásnak. Úgyisten igazából. Edit néni avval, hogy jött velem, nem voltam egyedül. Én meg Edit néninek, hogy ellakadt valahol.
3: Ugye azt szokták mondani, manapságban nem lehet elkerülni azt, hogy bekapcsoljuk a telefont, és ne csak videókat nézegessünk, hanem elintézzünk ügyeket. A hétköznapunk része lett. A háziorvos a felhőbe írja fel a receptet.
2: Igen.
3: Meg ugye a beutalókat. Tehát tudnunk kell használni az EST-t, meg az ügyfélkaput. Edit néninek ez kényszer volt?
6: Nem. Azért, mert van nekem 2 unokám, és ugye mindig rájuk szoktam hivatkozni, hogy nézzétek meg, csináljátok meg, kérjétek.
3: Segítséget kért.
6: Igen. És akkor azt mondták, mama, nem lehetsz ilyen analfabétát, én meg megmutattam, hogy nem vagyok analfabéta.
3: Andreának ez hogy jött?
5: Mert én szívesen tanulok. Otthon ülős vagyok, ugye anyuka vagyok, nekem van egy tartósan beteg gyermekem, van egy iskolás gyermekem, meg van most már egy pici 5 hónapos gyermekem, és ugye hát én otthon vagyok, és alapból én szeretem az ilyen dolgokat, hogyha újdonságot tanulhatok, az ember élete végéig tanul, ugye, és így szerettem volna ezt elvégezni.
3: Nem esik kétségbe, hogyha azt mondja valaki, hogy ezt az ügyfélkapunk kell intézni.
6: Igen, azt már nem.
3: Digitális kompetenciafejlesztés. Ez azt jelenti, lefordítva, hogy számos ügy ma már csak úgy intézhető el, hogyha bekapcsoljuk a mobiltelefont, és ott próbálunk intézkedni online formában. Nem mindig lehet már sorba állni, tanácsokat kérni, nem papír alapú rengeteg ügyintézés. Kik oktatnak, kik tanítanak, önök, vagy vannak szakemberek?
4: A Dorkász munkatársai lettünk kioktatva, 2 részesültünk ebbe a képzésbe, egy digitális segítő és a szakmai vezető. 4 napos 30 órás képzés, ahol mi is elvégeztük ezeket a feladatokat, mi is tanultunk belőle, hogy mennyi mindent lehet csinálni, akár a Krétán vagy az EST portálon. És ugye a tendenciát látjuk, hogy egyre jobban minden odatolódik. Óriási a jelentősége ennek mindenki számára, de különösen a hátrányos helyzetű csoportoknak, akiknek ugye az élethelyzete több sebből vérzik, és ezek a fajta ügyintézések akár az iskolába járással, egészségügyel, munkába állással kapcsolatban kulcsfontosságú lehet. Úgyhogy odaülni melléjük, megtanítani őket, akár az egeret használni, meg a felületeket, óriási segítség, úgyhogy ez párhuzamban van azzal a programmal, az életvezetéssel kapcsolatban, amik még párhuzamosan folynak a Dorkász részéről, és örülünk neki, hogy még ezzel a digitális képzéssel is kiegészülhet.
0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. Ásén Déblisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!
7: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
8: Trinfálo glaso. Le unicano radio osco lovarisco nacionalno glaso.
9: Teven bachtale romale. Kate unrico radio vosajsunan perománisib. Muruanav Kvalla Gábor. Rostás Iboly, hajó Jakab Rudi, ketáne besline haj pengi vója kerdine szar dulmut lerom. Vorbinas pe vikakó vikukó e majbud krujal feri asanas. Sunen le, vójasza.
10: Lássó tőbá legye sávále, távén baktálet és dültém és unta mária butháim istan.
11: Kameszítő muró.
10: Dúrála van muró prála orró. Ami nem tedik hambura furuciá, és untem kebés alakát hánda kiskörösé Iboly. Godá, száhse vórika nacima tornol róm. Szerávkára udvarila hlakegadó vévcsa, a jóuska. Vele prehleke vévcsa. Lássó tőgye, múri boj.
12: Távesz baktáló múro praldel, todel bakzor, szaszcsipe na feri tut intrego na ljumake románem, roména, romnyám.
10: Kell vitut, fiam, te családa szaketáne.
12: Vítire bud berstetrain, sel berstetrain, vile ungrikarom, vile külföldicka, hát viame.
10: Hát sunáv, köpeci szájlá, tjorro, mi boj.
12: Hát Múlas gélo.
10: Múla hertel lehemár, ja lás orrom, szá, szerám kána pillatú, te kána szána, se vóri, udvarulni láttuk.
12: De, hát szártan a sukár manusszasz, andeles kamlem.
10: Kérna, ne vaj, gándó tátétlen, o duna tátétlen, kó te pirává szá, ho dugíc, kommánc, fiam, szeretük oda.
12: Szerab bizony.
10: Szá, tűmó bebs, kána látó józsi, kó te címa, vimé, na hamakó. Andam le burdale balen andai harta fiam. Hai kirawla hai puri romni sha khawral peltigdi. Sere ta da sartana kabasana. Atun sahobab chiro.
12: Aba da shushovru pune sa smoro bakrano mas hai oba.
10: Da vi dugits koma andam. Sera megona.
12: Nas dugits koma sa tun chi de kai chanda mando aba.
10: Ansi saegre drumutani li masah goda fiam kana khasale.
12: Po dugo bari la masojanav te panav tu kak tsara kandala sinke khasasles.
10: Da sa tu mo bab ko tho maladam mole khala sa mulati sa da sa si materno ke vi be fiam.
12: Aha, da sartena vanda kishkerosav leterne Chave so camena so mrofatio li cru o cado vunia. Cruial peschi corvulu sardos.
10: Sana, su carrom ni fiam, creci sa, te balin covatun.
12: A se cave.
10: Bacala, va da va parni la tu per.
12: Ni las mrosero.
10: Gala tare brama, pa me ia parte sta panga per sen cosim. Purulem.
12: Taves bachtalo del to bel but bebe pale pas var de stai trine gabavi me pur.
10: Per ab ke san karingot va hatvani fiam.
12: A ba karinge sho var de smara va ta ba komperele pas var de.
10: Sa tu bibi kai bushela hanani sele hla fiam.
12: Yo sarta na kana bi nyo more ko rom sa sla.
10: Sa halak bango rom pirawla le pepe ke ze ya fiam.
12: Po dumo.
10: Ay ay ay ay. Pirawla te muzikali k malawla ki lavuta sa le. Thank you.

Kadungri rádió voszasz perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, tajzsója kogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor ez sondine. Ásendév lesz a. Csini,

0: любові.
1: Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. Оздравкати від вас Давид Форкош, звукмайстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на се. Будьте здорові! A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában a Bratya Teofilović, vagyis a Teofilović testvérek tevékenységével ismerkedhetnek meg. Ratko és Radisa 1998-ban robbant be Szerbia zenei életébe, bemutatva az ősi szerb zenei kultúrát, akik hagyománytisztelő és életszerető énekeikkel energiát, érzelmeket árasztva szólítják meg az embereket. Kellemes rádiózást!

A Teofilovics fivérek több mint két évszázad zenei örökségét éltetik, és az egész balkáni régió szellemét hordozzák. Az általuk előadott számok mélyen a nép emlékezetében gyökereznek, több közülük félig a feledés homályába merült. Teofilovicsék tudatosan e dalok nyomába eredve újra eredeti és emocionális zenét teremtettek, melyhez sajátságos művészi hozzáállásuk párosul. A következő zenei blokkban ízelítőt kaphatnak Ratko és Radisa kimagasló énektudásából, előadó művészi stílusából. Gúz!

A Teofilovics testvérek a nyugat-szerbiai Csácsák városából származnak, amely régi tradíciókkal rendelkezik a népdaléneklés terén. 7 évig voltak szülővárosok Sztevan Mokrányac kórusának tagjai, ezután kezdtek bele a szerb népdalok kutatásába és bemutatásába. Munkájukhoz nagy segítséget kaptak neves népzenekutatóktól, aminek segítségével sikerült felépíteniük saját zenei kifejezésmódjukat. Repertoárjukban Szerbia minden földrajzi területéről származó közismert és már feledésbe merült népdalok szerepelnek.

Több tízezer lemezüket adták el Szerbiában, számos külföldi meghívásnak tettek eleget, többek között Budapesten is, de a Teofilovics fivéreket szívesen látták a Diósgyőri várban, a Kaláka fesztiválon is. Két szólamú éneklésüket duda és dob kíséret teszi még élvezetesebbé. No!

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a Teofilovics fivéreket hallhatták. Két hét múlva is várja önöket a rádiókészülékek mellé a szerkesztő műsorvezető Rádik Milenko. Viszont hallásra!

0: korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.